0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: You're listening to Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

mérite particulièrement.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is. 80s, 90s, Music Radio.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
3: Stand up. Stand up and dance.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: The beat control your body.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: A Szuper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Szuper DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! I make you wolf like

2000-es évek elejét írjuk, amikor is, hát én majdnem, hogy felállva, és hát tisztelegve állok, és hát akkoriban a 2000-es évek elején bizony azon szolgáltató kötelékében dolgoztam, amelyre akkor nagyon-nagyon büszke voltam. Ez egy sötétkék-piros színvilágú logójú cég volt, amely nincs ma már, csak az utódja, amit annak idén hogy úgy hívtak, hogy Vestel. És én nagyon büszke voltam erre a dalra, és mindig borsúzik a hátam, hogyha ezt meghalom, azért, mert akkoriban én úgy éreztem, hogy egy nagyon jó csapat része vagyok, egy nagyon dinamikus vállalat része vagyok, és előrébb tudom vinni a dolgokat. Üdvözöllek benneteket, kedves Super DJ Rádió hallgatók! Az előző monológ, ez csak egy kis körítés volt a Lighthouse Familyhez és a HI című dalhoz. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és hát próbálunk ma is egészen este 8 óráig a Retroboxszal emlékeket ébreszteni. Veletek Viber számunkon például elérhetőek vagyunk, és Viber csoportban is elérhetőek vagyunk, plusz 36 74 5 95 9 95. A Retroboxszal pedig dünnyögünk, dalolunk, és minden egyéb más csinálunk. Na, majd hamarosan ki fog derülni, nem tőlem, hanem majd a zenékből, hogy egyébként a mai napra milyen zenei stílust választottam. Aztán, hogy jó vagy nem, az teljes mértékben ki fog derülni. Jön egyébként a London Boys hozzánk, és egy nagyon-nagyon jó kis dal a Requiem, és utána pedig visszajövök majd a Viber üzenetekkel, mert hogy nagyon sok vár rám. Üdvözöllek, kedves Viberesek is, és üdvözlöm azokat is, akik csak csendben hallgatnak minket, és élvezik a műsort.

0: Sőt, még megmondom nektek őszintén, 4 percig élvezhetnénk a Hamburg Mixben ezt a jó kis requiemet a London Boys-tól, de hát nem biztos, hogy mindenki örülne ennek, így hát jöjjenek a Viber üzenetek először is a Retrobox csoportban, ahol ott van velünk már azonnal Józsi. Józsi, üdvözöllek nagy szeretettel, megérkezett Tencsike is, sziasztok, szuperek, szia Dreamer, szia Józsi! Mazsi is, szia csoporttagok! És hát a többiek is szia, szia, szia! És akkor nézzük a privát üzenetekben, itt van István, és a István, csodás, késő délután kívánunk neked, kedves Dreamer, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család örült neked, mint mindig, csodás estefelét kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és persze, hogy már vártunk, mindig is várunk. Kedves István, és is, ahogy minden nap örülök, minden minden hétfőn nagyon örülök nektek, mesélj, milyen a kilátás felétek, este feledik már a Székelyföldön, adott esetben egy fényképnek is örülök. Mazsi, szia Dreamer, szép este felé, szuper adást kívánok a hallgatóknak, pedig kedves, kellemes zenehallgatást és jó szórakozást kívánok. Aztán itt van Bandesz, egy, a profilképe egy, hát, egy Ádám kosztümben lévő kis srácot mutat. Szia Zoli, vagy ez a hegesztő jelen csorvásról, üdv neked és minden szuperhallgatónak, akik a legjobb rádióval indítják a hetet. Nagyon szépen köszönöm! Én is üdvözöllek nagy-nagy szeretettel és tisztelettel, és jó szórakozást kívánok a következőkben, illetve hát Encsike sem maradhat ki. Halihó, szia drága Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves södörő hallgatónak kellemes zenehallgatást nekünk, jó adást neked, puszika, Encsike. Na hát, Encsike, szeretném kérdezni, hogy vagy? Felgyógyult-e már? Minden rendben van-e? Ugye, hogy nem vezetted sokat azt a porcelán buszt? És hát remélem azóta már minden rendben van, a kalapkúra is hatott. És akkor a mai nap témája, idézőjelbe témája, jöjjön az első dal, amit ebbe a témába szántam.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Brave Nation! Készen álltok a repülésre!

száj. Na hát, hogy mi lesz a mai nap témája, nem biztos, hogy ebből kitaláltátok, semmi baj nincsen, majd ki fog derülni, vagy éppen nem. Képzeljétek el, Istvántól kaptam egy képet, ahogy éppen nyugszik le a nap az Erdélyi ország közepében, Erdő Szent György környezetében, hát náluk is kezd szépen lenyugodni. Nálunk meg azért nyugszik le, mert igazándiból elég jó kis borultság van. Nem nagyon esett, nem nagyon a mai napon így csepergett, de olyan nagy eső nem volt. Van, ahol 10 mm is volt, hát kellene már a földecskének. Zsolt is itt van! Szia Kukori, kellemes estét kívánok, Bálint Erikának hívtak, még jó munkát kívánok. Na, kedves Kukori, hát majdnem Kukori, semmi gond nincsen, én Dreamer vagyok, de örülök neked, mint ahogy mindenkinek, és érezd jól magad. Encsike pedig egészséges, mint a makmarcsi, az erő velem van, köszönöm kérdésed, szuperő vagyok, itt a szuperen szuper hallgatókkal és egy szuper DJ-vel. Bizony, hiszen a rádió nevében is benne van, szuper DJ. Mandes pedig azt írta, hogy a kisfiam van a képen, tök jó róla, 13 éve ez van a telefonom nyitóképernyőjén. Akkor azóta már kicsikét másképpen nézhet ki ez a fiatal ember. Nincs ezzel semmi gond, egyébként minden rendben van, és köszönöm a kérdésed. Melindának is köszönök, hiszen megérkezett, kora estét, kellemes kora estét, jó adás, Dreamer. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, érezd jól magad, és remélem, hogy olyan zenék is lesznek, ami a te talpad alá való. Mondjuk például a következő, az együttes a Days egyébként, abban az időben elég sokat lehetett hallani, de azért nem volt olyan sok szuper, hogy is mondjam, világsláger tartalmazó együttes. Jó, volt neki egy pár zenéje, mint például a következő, amire rá is fogtok ismerni, hogy miről is szól.

Nem biztos, hogy sok mindenki vagy mindenki emlékszik a Tamagocsira. Na hát ez volt az a játék, ami gyakorlatilag ilyen kis gyermek szimulátor volt, mert hogy foglalkozni kellett vele, etetni, tisztába tenni, altatni, és hát ha nem figyeltél rá, akkor mehetett a Tamagocsi temetőbe. És hát itt van a Retrobox csoportban Mazsi, aki rávágta, hogy a Tamagocsi dal. Bizony, ez így is van. A Viberünkön pedig továbbra is megérkezett Zoli. Szép estét, jó munkát! Kedves Zoli, nagyon szépen köszönöm. A jó kívánságaidat, örülök, hogy itt vagy. Bármennyire is van benned bármiféle mondani való, kérdezni való, vagy bármi, nyugodtan írd be a Viberünkre. És aztán Bandesz is csatlakozott egyébként Istvánhoz, küldött nekem egy kis képet, azt írta, hogy itt a saját kis erdőmben is már megy le a nap, na hát de nálatok sokkal-sokkal tisztább idő van, és hát szépen még azért látszanak a napsugarak is. Encsike, nem sokára majd megírom neked, hogy milyen porcelánbuszra gondoltam, mert hogy ez gyakorlatilag nem egy publikus dolog, csak úgy kicsúszott a számon, és ha már Tamagocsi dal, akkor képzeljétek el a Squeezer annak idején például Blue Jeans, na? Szóval ők is megérnekelték a Tamagocsit egy másik módon.

A Tamagotchi és Csumpapampa egyébként az alcíme ennek a dalnak, és ezzel kapcsolatban olyan kedves volt Mazsi, hogy tett nekem be egy Tamagotchit, amint éppen egy kicsit ilyen-olyan módon működik, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kis, végre látok sok-sok év után újra egy kis Tamagotchit. És aztán megérkezett egy Bazsi. Szia, szép estét neked, üdv minden Super DJ rádió hallgatónak, szia Encsike, szuper a műsor. Hát a szuper műsorra még várni kell, az majd hamarosan megérkezik. Azt még nem árulom el, hogy mikor, de nagyon remélem, hogy hamarosan. És egy műsorvezető pedig egy bizonyos Bazsi lesz, aztán azt meg is látjuk. De hogy folytassuk a mai nap témájával, a következő zenét is ebbe a figyelembe ajánlom nektek, és hát nyugodtan jöhetnek a humoros részek, vagy a kevésbé humoros részek, vagy hogy egyáltalán mi történt veletek, mi az, ami kiakasztott, vagy felbosszantott titeket ma, rákcsálódjunk egy jót rajta, és adott esetben meg ventiláljunk egyet.

Sokszor megkérdeztem már a kedves hallgatóktól, de valahogy sose senki se merte leírni nekünk, hogy vajon mit jelent az, hogy a szerelmünktől hangos a

Na, és akkor nem fog még egyszer elmerülni ebben a dalban. Encsiki éknél nagyon hűvös van, ő elindította a fűtést, berúgta a kazánt, és már is jó meleg van náluk. És itt Kelet-Magyarországon még elviselhető idő van, például Mazsi nyitott ablaknál alszik, Józsi pedig tegnap még a Mödanszéba is csobbant. Amúgy ma hajnalban 19 fok volt, és elvitt a szél, ezek szerint Mazsi lökhajtásba kapcsolt a biciklin. És megérkezett hozzánk a Ausztria egyik kedvenc Super DJ rádió hallgatója, remélem, hogy jól emlékszem, Lajos. Szia Lajos, üdvözöllek! Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok! Na hát, képzeljétek el, Zoli válaszolt nekem, hogy a szerelmünktől hangos a világ, azt jelentheti, hogy mindenki tudja. Tehát mindenki tudja, hogy ők szerelmesek, hát ez is egy válasz lehet. Lehet, hogy én vagyok.

0: Úgy tűnik, senkinek semmilyen más típje nincs arra, hogy ha szerelmünktől hangos a világ, akkor lehet, hogy el kell fogadnunk Zolinak a típjét, hiszen ugye a világ, mindenki tudja a világban, hogy szerelmesek vagyunk, és közben korrekcióznom kell, hiszen Lajos Németországban van. Hát Németországban is a Super DJ rádió szól, ez milyen jó dolog. Jönnek, mennek a magyar dalok, és persze nem mindig lesz így ez a nap folyamán. Nyugodtan írjátok meg, hogy mi történt veletek, hogy vagytok, és akár azt is, hogy miben ventilálnátok egy jót itt a Super DJ rádióban a többi rádióhallgatóval együtt, és természetesen velem is itt a műsorvezető, azaz Dreamer Szatmári Zoltán fog veletek lenni még egészen 8 óráig.
1: Ez a Super DJ Rádió. A nap 24 órájában csak neked zenél. Super DJ Rádió.

Jó kis magyar tánczenék szépen sorban, ahogy Mazsi is táncol egy kislányjal. Józsi pedig úgy döntött, hogy küld nekünk egy üzenetet, de előtte én is szeretnék megosztani egy mókás pillanatot, hát alig melek elaludni, mert mindig azt képzelem el, hogy fel kell kelnem és el kell mennem munkába. Na akkor nézzük, hogy Józsi mit küldött nekünk, remélem rádióképes, aztán meglátjuk. Esztike hatalmas mosollyal az arcán újságolta az iskola után anyukának, hogy képzeld, Móriczka nekem megmutatta a nudliát itt a játszótéren. Húha, mielőtt az anyuka aggodalmát fejezhette volna ki, a kis Eszter így folytatta, egy icipici földi mogyoróra hasonlított. Az anyuka meg volt nyugodva és kérdezte, hogy tényleg olyan kicsi volt? Nem, olyan sós. Jaj, hát ez megmosolyogtatott, Józsi, köszönöm szépen ezt a kis nudlis jelenetet, és ha már itt a nudli, akkor itt a tánc is, méghozzám music instructor segítségével.

0: bizonyos srácok jöttek a blogból, és itt voltak velünk, és teljesen újak voltak a 91 környékén, vagy 90 környékén, de ez is lehet, hogy 89-ben, ki tudja már, csak úgy szalad az idő itt a Super DJ Rádióban, 18 óra, 49, lassan 50 perc van, és köszönhetem Kukkori bácsit is, itt van velünk, és feltett nekem egy kereszt kérdést, amivel sajnos nemmel tudok válaszolni, mert azon a napon mi egy kirándulást végzünk a feleségemmel, hát hogyha az idős úgy gondolja egyébként. Úgyhogy nagyon rendes vagy, hogy rám gondoltál, és köszönöm szépen. Ezen kívül Melinda is meghallgatta, amit én mondtam, és hát reagált. Ugye nem is olyan régen volt egy Betty Love dal, hogy a szerelmünktől hangos a világ, és olyan szépen öntötte formában, talán azt jelentheti a mondat, hogy hevesen áldoznak a szerelem oltárán, hogy mindenki hallhatja, de lehet, hogy én gondolom túl. Hát, végre valaki megfogalmazta szépen arra, amire gondoltam, de a többiek meg már nem is érdeklik, meg nem is hallják, úgyhogy mi is megyünk tovább még egy külföldi dallal.
1: Super DJ Rádió.

Merre jártok, kedvenceim? Hát ezt kérdezi, úgy nagyjából körülbelül áttétesen a No Mercy. Kicsit el vagyok anyátlanodva a Mikis, a Super DJ Rádió Viberén a plusz 36 74 595 995. Nyugodtan lehet írni bármit, mint ahogy például nem olyan régen Józsi tett egy jó kis viccet, vagy bármi. Például egyébként Istvántól egy jó kis fifikás székely viccet is nagyon szívesen olvasnék, bár nem mintha szeretnék presszúrálni bárkit is. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezen felül itt vagytok és írtok nekem. Amíg én játszom a zenéket, és hát ugye egy picit már itt majdnem mondtam valamit a jövő hét szombattal kapcsolatosan, minden esetre én próbálok egy kis bemelegítést tartani, hiszen ebben az órában egyfajta zenék túlnyomó többségben voltak, aki figyel, az tudhatja, vagy mondhatnám úgyis, hogy tudhassa, aki nem figyel, meg egyszerűen csak élvezze nagy-nagy szeretettel a Super DJ Rádiót, további jó szórakozást kívánok!

Egy alapvetően vidám hangvételű dal, de valójában mégiscsak egy kicsit érdekes, ha valaki figyelte a szövegét a Neoton Familiától, és gyorsan a Viberre tekintve, na, hát Encsike egyébként drága DJ Bazsinak azt üzente, hogy alig várjuk már, hogy itt élesben pörges

A legjobb lemezeket, cuppanás. Egyébként én ezt még akkor elküldtem neki, nem küldtem el neki hangüzenetben, csak képüzenetben, és akkor így rendben is van. Mazsi elköszönt tőlünk, bye-bye, na nem köszönt el, csak a dalra reagált, köszönöm szépen. Bandez pedig a legújabb készítményét vagy szerzeményét, ezt még nem tudom, de egy mindent evő kazánkát mutatott meg nekem. Jöhet a munka, vagy jöhet a tél. Hát egy vegyes tüzelésű, nagyon jó kivitelezett kis készülék van itt előttem. Én azt gondolom, hogy aki ezt jól tudja használni, egyébként megfelelően tudja fűteni a lakását. Ezt még egy 2-3 köbméteres puffer tartálya megfejelve, napi egyszeri, vagy akár lehet, hogy két napi egyszeri bedurrantásra is teljesen jól üzemelhet. Bár ehhez én nem érthetek, mert hogy városlakó vagyok.

Moho Sapiens Angyal Bőrben album elszáll a szó. Közben meg kell mondanom őszintén, ezekért a pillanatokért érdemes élni, főleg azoknak a műsorvezetőknek, akik a szabadidejüket és az energiájukat áldozzák, hogy a kedves hallgatók részére valamiféle műsort teremtsenek. Bandesz azt írta, hogy a zenéid és az egész műsorod rendben van. Nagyon szépen köszönöm. Megérkezett hozzánk Nándi Jamaikából, elkésett, hát az igazolatlan be fogom írni a kedves fiam az ellenőrződbe, miközben István pedig átalakította a Retro Boxot kívánságműsorba. Így-e milyen módon? Székely bácsi telefonál a rádió kívánságműsorába. Találtam egy pénztárcát. Van benne 30 ezer forint, 500 dollár, 30 ezer euró, mondja a bácsika. Ez igen, gratulálok, más nincs benne. De igen, van egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a Kovácsnak küldeném a következő számot.

Hát úristen, itt miért ügyesek? Ezt nem is értem. Savasztok mindenkit, meg beszóltok mindenkinek, aztán majd csodálkozok, ha valaki vagy egyszer jó pofán vág titeket. Jaj, Isten, tényleg úgy néztek ki, mint a kiöregedett New Kids on the Block. Mióta nyomjátok már? 20 vagy 30 éve? De jó Isten, és ráadásul a legszörnyűbb az egészben az, hogy látszik rajtatok, hogy jól érzitek magatokat benne. Jaj, na mindegy, nem baj, a gyerekek, erről szólt ez a 20-akárhány év. Gyerünk, hadd szóljon!

Majka paródiájával értünk bele a 7 órába az Irigy Hónai Mirigyek segítségével, és hát Nándi is azért késett meg, mert ő írta robottraktort buzulni a konkurenciánál. Na hát ezt csinálta. Igazándiból jobbat dolgot is tehettél volna, de ha nyilván neked ez a, hát hogy is mondjam, a kattanásod, mi megértőek vagyunk. Mi egy ilyen elfogadó csoport vagyunk, elfogadó csapat vagyunk. A következő viccel is, amit lehetséges, hogy már olvastam és bemutattam nektek, de azt gondoljam, a következő zene előtt viduljunk egy jót. Az öreg székely egy az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot készítsen kisiskolások részére. Kérem, mondja el egy napját. Hát édes fiam, én reggel felkelek, megeszek egy fél óra a szalonnát, megiszok rá 4-5 pálinkát. Na de bátyám, ez nem lehet mondani. Mondja inkább, hogy könyvet olvas. Jó van, fiam, na akkor kezdjük előről. Tehát reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát, elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok innen a szántól, amíg megnő a tudás szomjam, és 5-6 könyvet megint el kell olvasnom, beleszédülök a sok olvasásban, lefekszem, pihenek egyet, amikor felébredek, megeszek egy jó darab tűrköt, egy vekni kenyérre, ebéd után elmegyek a könyvtárba, Pista már rendszerint ott vár, együtt elolvasunk 12-t egészen addig, amíg a könyvtár bezár, utána átmegyünk a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van. Egy komplett nyomda. Már Nándi ezt meg is írta, hogy egy komplett nyomda van ott. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon jó volt. És akkor már ugye érintőlegesen mondogattam én, hogy a mai napnak részemről van egy kis, hát egy kis témája, de eddig még senki se vágta rá, hogy mi a témája. Nem baj, hát ha a műsor végére valaki rájön. A lényeg, hogy volt egyszer, nem is egyszer, volt kettő vagy három felvonás a Filmslágerek magyarul című kis szösszenetből, és Bryan Adams fogjuk megmagyarosítani. Everything I do it for you. Hallgassátok csak, hogy szól magyarul.

Hát, szóval lehet, hogy én vagyok csak elfogult, de... Mindegy. Szóval, Louis, aki énekelte, igazándiból nagyon-nagyon jó egyébként, hogy leírjátok a véleményeteket, mert ugye mindenből tanulunk, például ebből is. Azt írta Józsi, hogy nem tudom miért, de sosem bírtam a magyarított slágereket. Nándi pedig azt írta, hogy nekem szlovákul jobban tetszik. Hát szóval szlovákul. Megmozdított ez a dolog bennem valamit, még szerencsé, jó dolgokat, nem? Nem rosszra kell gondolni. És hogy is volt ez a szlovákos dal? Hát azonnal beugrik nekem egy szösszenet, egy dal, méghozzá egy olyan szerzeménnyel kapcsolatban, amit hamarosan meg is fogok osztani veletek, legalábbis egy részletét. Ugye a Super DJ rádióban jellemzően DJ-k egy lemezjátszós koronggal dolgoznak, állandóan megy a tattarattarattarata, néha Dreamer fogja magát, aztán játszik olyan dalokat is, amelyek nem feltétlenül ezzel kapcsolatosak. Mondjuk, nézzük meg, mit szólnánk, hogyha egyébként a következő dallal kapcsolatban meghallgatnánk.

Na ez volt Józsi a mocsárból. Szóval Józsi a mocsárból köszönjük szépen. Egyébként Nándi azonnal rá is ismert. Én tovább nem szeretném húzni az idegrendszeretek ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm a megértéseteket, és hát ilyen, amikor mondjuk egy csehszlovák, mert akkor még ez a zenekar az volt, csehszlovák zenekar, hát elénekelte nekünk ezt a nagy tudású dalt.

Remélem, ott ti szívetek is lázad itt a Super DJ Rádióban, ahol csak nektek zenélünk, plusz 36 74 5 95 9 95. Keresétek a Super DJ Rádió hallgatói csoportját a Facebookon, várunk titeket is oda nagy-nagy szeretettel. Splash, lázad a szívem, és az előző dalhoz, a Józsin Spázsinhoz egyébként jött egy kis hozzászólás, hogy nehogy lekeverjem, egyébként a csávó, a neved Banjós, meg ilyenek, Ivan Madlek, ha jól emlékszem. Zörög a szívem, de Nándi Jamaikából. Olyan érdekességeket mondasz nekem, vagy írsz nekem, hogy hirtelen nem is tudom, hogy hova legyek. No, és akkor Zoli pedig megfogta a dolog lényegét, mert azt írta, hogy melyik a jobb, aki most énekelt, mármint ugye Louis, vagy pedig, ahogy Zambó Jimmy énekelte ugyanezt, nagyon megfogtad, mert nem ugyanezt énekelte, de figyeljetek csak...

Na hát a Splashnek a dala az mindenkit megikletett valamilyen szinten. Nándit úgy iklette meg, hogy nekem meg kalimál a szívem, mert a addig szlatta a nagy fesztrafót a tévében, míg aztán teli vagyok feszültséggel. Hát ennek fele érthető volt, fele nem. Mazsi pedig azt írta, hogy nekem meg tényleg zörög a szívem, mert szívzörejjel születtem. Szóval a lázad a szívemre, Splashre, ez volt a reakció. Józsi meg azt írta, hogy esse, neki esse tetszik. Egyből egy dal jutott az eszembe. Józsi, ezt neked küldöm speciálba, természetesen csak egy ilyen részletét. Figyelj ide, Skubiz, hát...

Na hát, addig feszegettem a dolgot, a mai nap témáját, még aztán csak sikerült kitalálni néhány kereszt kérdés tekintetében, de előtte jöjjön két ilyen érdekes, vicces dolog. Lali meséli a kocsmai lövöldözést, ahogy bejön, rögtön lövöldözni kezdött a revolverrel, mindannyian a földre vetettük magunkat, én már csak akkor mozdultam meg, amikor a rendőr elkezdett a krétával körbe rajzolni. A másik pedig, hogy röviden írja le az életét. Káromkodhatok is? Nem. Akkor minden rendben. Szóval a nap témáját kitalálta Mazsi, ugyanis a magyar zenéket próbáltam besűríteni ebbe a napba egy kicsit jobban, mert hogy hétvégén, ha minden jól megy, akkor ebből kaptok egy jóval nagyobb adagot, én csak olyan bemelegítésként próbáltam. Angyike pedig megköszönte a türelmet, itt vagyok, ám csak éppen volt egy kis dolgom. Szuper DJ és Retrobox hallgatása közben van egy kis dolgod? Atya úristen! Na és akkor megyünk lassan tovább, hogy lassan, nem sokára jön BJ Prince of the Rap, The Color of My Dreams. Megmondom őszintén, mindig, amikor ezt meghallom, kicsit megborzosódik a hátam, mert annyira szeretem ezt a dalt. Utána meg pedig még egy fél óráig szólnak a Retroboxos zenék itt ma a Super DJ Rádióban.

Van, akinek jó muzsika duruzsol a fülébe, hát nekem is abba duruzsol, mert hogy a fülecskémen egész rádió műsor ideje alatt egy fejhallgató van, és azzal követem én is a műsort, meg olvasom a kedves írásaitokat. Most például Encsi, aki lehetne egyébként mozgó riporterünk, mert azt írta, hogy vezettem egyet, és ugye nem irogatunk, mert a rendőrbácsi megbüntet, de a fülemben duruzsol a Super DJ Rádió nyugi, követem az eseményeket, csak foglalt volt a kezecském. Drága Mozsinak pedig szívből gratulálok, nagyon ügyi volt. Milyen jó is, szívmelengető is ez a dolog. És képzeljétek el, az is maximálisan szívmelengető, hogy Szandi írt nekem Markazról. Szia Zoli, Szandi vagyok, jelenleg flekkenezünk a sógoromnál és maminál. Vícsen, nagyon finom húsikat, mármint flekkeneznek. Közben pedig finom rumot szürcsölünk, és téged hallgatunk. Köszi a szuper zenéket, és képzeljétek el, olyan képeket kaptam, hogy egyből összeszaladt a nyálban a szám, úgyhogy hú, Szandi, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy flekkeneztek, és örülök annak is, hogy nagyon jó zenéket hallgatok itt a Super DJ Rádión, tegyétek ezt minél többször, és a kollégákat is próbáljátok meg a figyelmetekkel hát megörvendeztetni. Bazsi azt írta, hogy nagyon régen hallott ezt a mekkora zenét, hát akkor gyere sokkal-sokkal többször. Természetesen csak vicceltem. Nagyon szépen köszönöm az aktivitásotokat, az eddigi aktivitásotokat és az üzeneteiteket is. Azt tudom nektek mondani, hogy ugye ma, amit látok a műsorterben, az a Retrobox, kedden pedig Zsolti műsorát 20 és 22 óra között Power and Electronics Remix címmel, úgyhogy majd arra is nagyon figyeljetek oda. Kukori bácsi is természetesen feltette magát a térképre. Csók a családnak, mentem, mert hív az Ágyikó. Köszönöm, barátom, a remek műsort. Hát itt hagysz minket, kedves Kukori bácsi. Jó pihenés neked, mert gondolom munka. Jó pihenés, köszönöm, hogy voltál. Vigyázz magadra, és akkor egy altató zenét húzok a füledbe. Hiszen a mai nap témája egy kis bemelegítés magyar zenékkel. Megkerülhetetlen a 90-es években a Carpe Diem és Álomhajó. Nem számít, ha valaki jó, csak jó nagy legyen a lökhárító!

Carpe diem és álom, ha jó. Remélem, hogy még át tudom adni az üzenetet Kukori bácsinak. Azt üzeni neki Bazsi, hogy cup. De igen, gyere, többször írta még, hát rendben van. Jövök akkor természetesen, de ezt mondjuk rád gondoltam. Sőt, ha már így egy településre vetett minket a sors, majd csinálunk egy közös műsort is, amint a technika összeáll, nagyon remélem, hogy lesz rá lehetőség. Istvánéknál pedig mi nálunk készül a vendégváró helység, úgyhogy egy kicsikét el vagyunk foglalva a hétvégén. Egyedi alkalom lesz, várjuk az anyaországból a rokonokat, barátokat, nagyfiam Henrik esküvőjére. Most lesz szombaton, lakodalom van a mi utcánkban, hát sok boldogságot kívánok, és majd, hogyha lemennek a nagy vendégvárások, mi is lehet kipróbáljuk azt a vendégváró helységet. Természetesen vicceltem, nem akarok semmiféle tolakodást elvégezni. Zoli pedig azt kérdezte tőlem, hogy ezek is hova tűntek? Hát, hogy őszinte legyek, hova tűntek? Megmondom őszintén, fogalmam sincs, szerintem ugyanúgy hakniznak tovább, csak már ugye új dalt nem adnak ki. Például a hétvégén nézegettünk itt egy kicsit pihenésképpen olyan dalokat, olyan elsősorban külföldi előadókat, akik azt gondoltuk volna, hogy nem aktívak, dehogy nem, teljesen aktívak és teljesen zenéltek, mint például David Hasselhoff, akinek azt gondolnám, hogy mondjuk német volt az anyanyelv, és ezért Kenny vágja a németet, de aztán egy azt hiszem CDFS műsorból kiderült, hogy nem is biztos, hogy annyira Kenny vágja, vagy én vagyok mondjuk tudatlan. No, hát akkor a Carpe diem és a ház álomhajó elúszott, viszont egy magyar előadó jön, aki szintén megkerülhetetlen volt akkor, annyit játszották a rádiók, hogy akkor a könyökünkön folyt ki, remélem viszont most nagyon jó lesz meghallgatni, még hogyha sokszor nem is biztos, hogy annyira szeressem őt.

0: leleplezik.
1: Úgy tűnik, hogy elbúcsúztok tőlem, és elmentek. Szóval kedves Dream-mel szeretném megköszönni a mai zenei felhozatalt, nekem iszonyatosan elnyelte a tetszésem, szuper jó volt, mind, amit hallottam, főleg a rengeteg régi nem hallott dalt hoztál, és sok szerelmes dalt, közcsike, nem megyek sehova, maradok végig, csak azt szerettem volna elmondani, illetve leírni, puszcsike, encsike. A szerelmes dalok azok teljesen véletlenül voltak, úgy jöttek a tárból, hogy azért jellemzően ezek a dalok biztos, hogy sok embert meghallgatták, vagy azért, mert mondjuk hölgyek voltak és szerették, vagy azért, mert urak voltak és a hölgyek miatt meghallgatták.

0: őket, de egyébként tényleg nem semmilyen ok nem volt ezzel kapcsolatban, és akkor Melinda befejezésképpen így írja nektek, hogy további kellemes estét és szép pihenést mindenkinek, vagy kellemes jó pihenést mindenkinek. Na, köszönöm szépen Melinda, neked is jó pihenést kívánok, és hát teljesen hozza maga után, hogy mondjuk volt már álmokfutók, volt álomhajó, volt minden is, és hogy jön egy kis intro, és utána pedig egy nagyon-nagyon jó kis dal, egy mosolygós dal az elbúcsúzás előtt, szerintem hallgassátok meg velem együtt, és mosolyogjatok egy jó nagyot a Super DJ Rádión, meg ezen a bolondos Szatmári Zoli alias Dreameren.
1: Gyertek, gyerekek, te tejfel meg eper, remek kecskeverseket remekelek nektek. Ezzel szerzek kellemes perceket, melyeken emberek nevetnek. Ezzel lemezedet megvetetheted meg.
2: Kedvenc remese. Emelsz tele kecske.

Arra itt Mekkelek mesterrel búcsúzom tőletek, nagyon örülök, hogy itt voltatok, és egy, azt gondolom, egy nagyon-nagyon jó kis estét tölthettünk el együtt, nagyon fontosak voltatok ti is, szeretném egyenként megköszönni mindenkinek, Zsoltnak, Bandesznek, Szandinak, Balázsnak, Bazsinak pontosabban, Melindának, Zolinak, Enzsikének, Istvánnak, Nándinak, akkor Lajosnak, Mazsinak, Encsikének, Józsinak, és remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Na hát, Zoli azzal kommentálta, hogy nem hagytam ki senkit. Na hát, Zoli azzal kommentálta, hogy a jó öreg Mekmester, aki itt volt velem.

bocs, telefenem belt, úgyhogy ő így búcsúzott velünk. Dreamer, köszönjük, hogy itt ismét itt voltál nekünk. Én köszönöm, hogyha egy picit késve is, de megérkeztél. Na jó, most az egyszer kihúzom az üzenőfüzetből. Mazsi, búcsúzik tőletek, szép estét, jó éjszakát minden kedves csoporttagnak, már aki itt volt, ezen kívül köszönöm szépen a szuper magyar kis zenék többek közt. Örülök, további szép estét kívánok neked, és minden kedves hallgatónak jó ét. Szia! Köszönöm szépen! Szia! És hát még egyszer köszönöm mindenkinek, aki hallgatott bennünket, hallgassatok továbbra, és sőt, vigyétek az igét, hiszen egy nagyon jó kis műsorvezetők vannak. Van, aki csak így retroboxosan nyomja nyugdíjasban, van, aki pedig felpörgeti a lemezeket, és nagyon jól nyomja nektek. Itt úgyhogy szerintem nagyon széles a repertoár. Búcsúzom tőletek, legközelebb hétfőn találkozunk, addig is tartsatok ki, és egy szerelmes nótával búcsúzok méghozzá egy erotik dallal. Willy Use a Billy Boy, jó éjszakát, jó pihenést, aki bulizni marad, annak jó bulizást, aki pihenni, az jó pihenést, aki bármi más tevékenységet, annak bármi más tevékenységet. Én Szatmári Zoltán, Dreamer voltam, találkozunk egy hét múlva, sziasztok! A Billy Boy.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát na, akkor egy gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Itt szeptember 24-én a Super DJ Rádióban, 9 óra 51 perckor, mikor is a lejátszom mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. Gyorsan pár szóval elmondom a ma este történetét. Meló közben drága kollégám, Fire-ünk rám írt, azaz én írtam rá pontosabban. Aztán kaptam tőle egy szuper kis promo muzsikát, amit jelenleg most játszok nektek. Extra Fresh. Most jött ki a gyártósorról. Az Electric Fire. Az az Electric Heart.

igen, igen, ez a Mi Fire-ünk keze alól született. Virtuálisan egy hatalmas hátba-fálba veregetés neki.

történet folytatódik. Olyan szinten meghoztam ma esti bugit. Mondtam is neki, hát dolgozzon az, aki akar, dolgozzon a migráns. Megyek haza, aztán nyomatok valami műsort. És az Electric Heart-tal kezdünk. Igazi sláger gyanús. Szerintem Dokinak mindenképpen írunk. Tegye be ezt a nagyszerű zenét az autó DJ-be. Így napközben is hallható lesz majd a Superen.

Fire-ra lép át, beszéltük, van benne minden egyébként. Sissikestől kezdve Modern Talking, Bad Boys Blue. Szuperó sikeredett, az már biztos.

megmondom nektek az igazat, ezekre a dallamokra előjöttek a régi emlékek. Szeretnélek titeket meginvitálni egy ma esti időutazásra. 98-tól 2004-ig. Pár zene egy kipattant a fejemből.

nem bánjátok, akkor szeretnék mindenkit egy kicsit ráhangolni erre a hétre. Így a hét elején, hétfő. Erre mondják azt egyébként, hogy igazi búfelejtő. Igazi kis lazítós dallamok. Vagy éppen elalvás segítőek.

lesz a mi virtuális színpadunkat, ami illeti. Az Electric Heart után hoztam hozzátok egy jó kis sikényt. Power Circle-lel. Az Offshore 97-et. Ez már pedig egy igazi lazulós ismét. Egy örök klasszikus. Rude Silva. Na meg a Touch Me.

és mivel kerek 10 óra van, nyíljon ez a bizonyos Bagoly napló. Az éjszakai baglyoknak a jelenléti íve. Megnézzük, kik azok, akik együtt húognak ma velünk így hétfő este. Szeptember 24-én. Kinek örömére, kinek bánatára ügye.

Leggyorsabb is a család, Herdőegy, Herdőszent György. Sziasztok is a család. Lepi, lepi, meglepi. Szép estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az is a család jelen és örül neked. Na meg persze a meglepinek. Isti azt írja, ha bulinak folytatódni kell.

Kristin is azt írja, ezek az igazi felvillanyozó muzsikák. Kedves Istikém, örülök, hogy itt vagytok. És remélem az Electric Heart nektek is megmelengette a szíveteket. Aztán köszönteném Putyer Lajosunkat is. Üdv Gábor!

feleséged, igen, oh my god. Igazi hidegrázós muzsika. Rude Silva után. Visszarepítelek titeket 97-be. November 17-ére egész pontosan. Amikor a show Way Out West megalkotta ezt a nagyszerű hidegrázost, az a Jart. Made in the UK. Tudnak valamit azért az angolok, ugye? Aztán nézzük tovább a Bagoly naplót. Itt van velünk a Simon Tornyai Fene gyerek és Ladás Szabi. Az MK1-es fókusz koronázatlan királya, a hengerfej mester. Szevasz Szabikám! Szabbi azt írja, a hétfesti bagyoskodás. A húogásnak nem lehet határt szabni. Thanks for Mr. Fire!

Aztán köszöntelem a mi drága Fire-ünket is. Azaz most már hívhatom Mr. Electric Heart-nak. Kedves Fire-öm, tényleg le a kalappal. Aki tud, azt tudna. Fire azt írja, jó estét, Bagoly úr, jó kezdés! Ezt a Maxit kérném, ha lehet. Ja, levél adok neked. Ivádás. Köszi, hogy itt vagy, Fire. És reméljük, hogy ez a nagyszerű dal igazi sláger lesz itt a Superen.

Köszönteném Balázsunkat is. Szia Gabi, nagyon tetszik a zene. Gratula Fire-nek. Üdvözöllek Balázs. Üzenet átadva.

Itt az idő, hogy robogjunk tovább. Ismét egy gyors váltás. 97-ből vissza 93-ba. Egy igazi masterpiece. Energy 52. Na meg a Café Del Mare.

aztán szemem a Viberen. Örömmel látom, hogy a hétfői baglyok sorakoznak. Köszönteni drága fityónkat is egyenesen a tengeren túlról. Good evening everyone. Hello Frityó. I'm glad you're here. Welcome to the Night Express.

És drága baglyok, Café Del Mar után ismét ugrunk. 93-ból vissza 97-be. 4 év telt el. Free Drive Son Vinyl. Na meg a Grease 2000. Ismét egy ikonikus. Hol másod, mint itt a Super Ene.

Lázár, 10 óra 20 perckor, ismét a szemem a Viberen. Drága Frittyó írt nekem, mégpedig azt mondja, hogy whisket ad a alapam. Kedves Frittyó, ezekre a dallamokra nekem is. És nem csak a talpam, hanem a torkom is. Úgyhogy előkerült, drága barátom is, Mr. Irsai Olivier. Akinek szintén bugizós kedve van.

aztán engedjétek meg, hogy ismét megkínáljalak titeket egy ikonikus slágerrel. 97-ből ugrunk 2 évet előre. 1999. Frogma és a Tokami.

szépen gyülekeznek az éjszakai baglyok. Köszönteném Tennessee-t is, hiszen itt van velünk Mirko. Hello, hello, jól nyomod, mint mindig, ő Tennessee-ből. Hello, Mirko, örülök, hogy itt vagy. Valamint itt van Győri Zolink is. Szép estét, jó munkát, akik megalszanak, azoknak jó éjt. Szia, Zolikám. Remélem ezekre a dallamokra, aki a szuperre hangolt, hát nem alszik. És itt van Csányi Jánosunk is. Szia, Janikám!

Aztán szintén maradunk a 90-es vonalon. Mondtam ott azt, hogy természetesen 97-ből 98-ba ugrunk. Paul van Dyk, trance nagymester. És persze az ikonikus Foreign Angel.

Hatalmas pacsim Skóciába is, hiszen itt van velük drága földim, Stefánunk. Csumiga beszűd minden szuper hallgatónak. Jól tolod ma is. Szia drága Stefán, üdvözöllek. És köszönöm a bókot.

kedves drága Stefán, mivel múltkor megígértem neked, de nem került sor rá. Castle in the Sky, Egeres Skóciába.

következő track pedig ajánlásra. Egyenesen Tennessee-be Mirkónak. Scooter. Na meg a Hyper.

És kedves baglyok, Morandi után ismét egy ikonikus Delirium ér meg a Silence. Sarah McLachlan.

És kedves baglyok, így a fináléba, ha a műsor vége előtt Delirium Silence után vissza 1995-be. Another Masterpiece. Olyan angolosan. Robert Miles. Na meg a Children.

kedves szuperek, kedves éjjeli baglyok! Ezzel a tekkel szeretnék tőletek elbúcsúzni, és megköszönni az elmúlt másfél óra megtisztelő füleit. Ez a track szerintem egy méltán, hát híres, ahhoz, hogy tényleg egy jó éjszakát kívánjak vele. Nils van Gogh, Tom Kaffnak a kezei alól remixelve. Ebben kívánok nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, mellóbbak lévőknek kitartást. Legyetek jók, maradjatok szabad tiszták, sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenéljük.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ.

kell, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.